0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök augusztus 5-i magyar nyelvű adásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Két horvát folyó napokon belül kiszáradhat, stabilan termel az utolsó paksi turbina, ma és holnap tetőzik a hőhullám Magyarországon. Túlnyomóan napsütéses időt láttak elő holnapra vidékünkre, a hőség tovább kitart.
1: Híreink következnek.
0: A legmagasabb vörös fokozatú hőségriasztást adtak ki szerdára és csütörtökre egész Horvátországra. A tartós szárazság miatt több folyó vízállása a történelmi mélypontra süllyedt, két kisebb vízfolyás pedig napokon belül kiszáradhat. Enyhülés péntektől várható, amikor eső és zivatarok érhetik el az országot, a hőmérséklet pedig csökkenhet. A horvát vízgazdálkodási vállalat vezérigazgatója szerint néhány napon belül kiszáradhat a Pozsega térségében folyó Orljava, valamint a Varas közelében húzódó Plitvica. A következő napokban várható csapadék mennyisége előreláthatólag nem lesz elegendő a helyzet érdemi javulásához. A Duna és a Dráva vízállása közben újabb negatív rekordokat döntött. Kiskőszegnél a Duna vízszintje -147 cm-re süllyedt, 20 cm-rel az 1990 mért eddigi mélypont alá. Eszéknél a Dráva vízállása szintén 20 cm-rel maradt el a korábbi rekordtól, miközben a folyón csak nem 200 éve végeznek méréseket. Az alacsony vízállás miatt Eszék térségében gyakorlatilag ellehetetlenült a kereskedelmi hajózás, a Dunán pedig csökkent a szállítható árumennyiség. Több helyen leállították a komközlekedést, és több halastó vízellátása is veszélybe került. A szárazság a lakossági vízellátást is próbára teszi. Körök-szigetén, Zárában és Isztrián már korábban víztakarékossági intézkedéseket vezettek be. Nyugat-Szlavóniában Daruvár és három környező település vízellátó rendszerének kapacitása mintegy 20%-kal csökkent. A legnagyobb problémáktól Dalmáciában tartanak, ahol a turista szezonban jelentősen megugrik a vízfogyasztás. Zára, Biográd és Benkovác környékén helyenként már csökkent a hálózati nyomás, ezért a magasabban fekvő település részeken fennakadások lehetnek a vízellátásban. A rendkívüli hőség az energiatermelése is hatással van. A száva magas vízhőmérséklete miatt a szlovén-horvát tulajdonú Krškói atomerőmű 20%-kal mérsékli termelését. A horvát kormány ugyanakkor közölte, hogy az ország villamos energiaellátása nincs veszélyben. A horvát vasúttársaság eközben fokozta a pályák ellenőrzését, mivel a sínek hőmérséklete helyenként meghaladhatja a 60 Celsius fokot, ami deformációkat és közlekedésbiztonsági kockázatokat okozhat. Magyarország szerte harmadfokú piros veszélyjelzés van érvényben a rendkívüli hőség miatt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a nagy hőségben kialakult vízhiányról jó hírrel szolgált. Az országban a vízfogyasztás 9%-kal csökkent az elmúlt napokban. A közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami lényeges biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Hatalmas köszönet mindenkinek, aki változtatott a mindennapi szokásain, például elhalasztotta az automosást, takarékosan is megfontoltan öntözött, vagy elhalasztotta a medencetöltést és a térkő mosását. Hozzátettem, péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben, így most jönnek a legkritikusabb napok. Ahhoz, hogy minden háztartásban továbbra is zavartalan legyen az ivóvízellátás, különösen fontos továbbra is odafigyelni a tudatos vízhasználatra. Tegnap a hajnali órákban csak milliméterekre járt a vízszint Paksnál attól, hogy az utolsó még működő turbinát is le kelljen állítani, azonban napközben emelkedésnek indult a folyó vízszintje. Ma reggelre Pakson -134 cm-t mértek, tehát éppen a leállási küszöböt jelentő szinten mozog a vízállás. Magyar Péter mai Facebook bejegyzésében arról írt, hogy az utolsó még működő paksi turbina stabilan termel, azonban felhívta rá a figyelmet, hogy a hőhullám ma és holnap tetőzik majd. A Területi Védelmi Bizottságok adatszolgáltatása alapján Magyarországon 465 településen rendeltek elsőfokú, 151 településen másodfokú, 13 településen pedig harmadfokú vízkorlátozást. Olvasható a kormány.hu oldalon a hőségriasztásról készült szerda reggel közzétett jelentésben.

Augusztus 5-én a Vihar hadművelet évfordulójára emlékezünk Horvátországban, melynek központi ünnepsége hagyományosan Kninben kerül megtartásra. A hadsereg 1995. augusztus 4-én indította meg a Viharfedő nevű hadműveletet, amelynek során 4 nap alatt ellenőrzése alá vonta a horvátországi szakadár szerb területek nagy részét. A hadműveletben több mint 200 000 horvát katona vett részt, és 84 óra alatt ellenőrzése alá vont 10.400 négyzetkilométernyi a szerbek által korábban elfoglalt területet, vagyis Horvátország összterületének 18,4%-át. Az akcióban a saját adatok szerint a horvátok 174, a szerbek 742 katonát vesztettek, a polgári áldozatok számát 1000-nél többre becsülik. Ezen kívül mintegy 200-250 ezer többségében szerb nemzetiségű ember hagyta el otthonát. Emiatt Szerbiában hivatalosan is gyásznappá nyilvánították a Vihar hadművelet évfordulóját, így emlékezve a 20 évvel ezelőtti horvát terület visszafoglaló művelet szerb áldozataira. Horvátország a Belgráddal kötött 1992-es tűzszünet életbe lépése után gőzerővel dolgozott hadereje megerősítésén, amelyben 3 évvel később már 130 ezer jól felszerelt és kiképzett katona szolgált. Franjo Tudjman, horvát államfő, ekkor látta elérkezettnek az időt arra, hogy visszafoglalják a szerbek által birtokolt területeket. Első lépésként 1995 májusában 3 nap alatt Nyugat-Szlavóniát szereztük vissza. A Viharfedő nevű hadművelet 1995. augusztus 4-én kezdődött. A horvát hadsereg és rendőrség 138 ezer embere, 700 tank és páncélozott jármű, 1800 tűzérségi fegyver, 47 repülőgép és helikopter bevetésével indított támadást a szerb Krajina ellen. A tüzérség órák alatt utakat robbantott a szerbek által telepített aknamezőkön, s a harckocsizó alakulatok rövid idő alatt áttörték a szerb védelmi vonalakat. A szerbek vezénylési rendszere összeomlott, az utakat megszálló horvát erők elvágták egymástól a védekező szerb egységeket. A horvát erők már másnap bevonultak Kninbe. 80 óra alatt ellenőrzésük alá vonták a mintegy 10.000 négyzetkilométernyi szakadár terület javarészét, és a bosnyák kormányerőkkel karöltve felszabadították a szerb ostromolta északnyugati boszniai Bihacs városát is. A Vihar hadművelet végét augusztus 7-én jelentették be, a siker gyorsasága még a horvát vezetést is meglepte.

A hadműveletekben saját adataik szerint a horvát oldalon 174, a szerb oldalon 742 katonát vesztettek. A polgári áldozatok számát ezernél többre teszik. A Krajina etnikai képe megváltozott, a szerbek zöme elmenekült, mert saját vezetőik is távozásra szólították fel őket. Összességében mintegy 200-250 ezeres menekültháradat indult el. 1995. november 21-én az Egyesült Államok beli Daytonban a bosnyák, a horvát és a szerb államfő aláírta a délszláv háborúknak véget vető megállapodást. Horvátország 1995-ben fel nem szabadított részeit az ENSZ ellenőrzése alatt integrálták újra Horvátországba. Ez a folyamat 1998-ra fejeződött be. A vihar egyik fő irányítója a nemzeti hősként tisztelt Ante Gotovina tábornok volt, akit a katonái által elkövetett cselekmények miatt háborús és emberiesség elleni bűncselekmények vádjával a hágai nemzetközi törvényszék elé állítottak. A nemzetközi törvényszék három horvát tábornokot próbált háborús bűncselekmények és a szerbek Horvátországból való kikényszerítésére létrejött közös bűnszövetkezetben való részétel miatt elítélni, később mindhármójukat felmentették. 2010-ben Szerbia beperelte Horvátországot a nemzetközi bíróság előtt, azt állítva, hogy a támadás népirtás volt. 2015-ben a bíróság kimondta, hogy nem volt tömeggyilkosság, bár megerősítette, hogy a szerb lakosság elmenekült, mint a támadás és a horvát erők által a civilek ellen elkövetett súlyos bűncselekmények közvetlen következménye. 2012. novemberéig a horvát igazságszolgáltatás 2380 személyt ítélt el különböző, a viharhadművelet alatt elkövetett bűncselekmények miatt.

0: időjárás jelentés.
1: Napsütéses, nyárjasan meleg volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 37 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1015 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett túlnyomóan napsütéses időt láttak elő holnapra vidékünkre a meteorológusok. Gyenge vagy mérsékelt keleti-délkeleti irányú szél fúj. A hőmérséklet nem változik lényegesen, és a reggeli órákban 19 fok körül alakul. A legmagasabb nappali elérheti a 39 Celsius fokot. Augusztus 5-i adásunkat hallották, kedves hallgatóink, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszönöm önöktől, a viszonthallásra.
0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották, adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.